0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing...
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Búvárkund. A Búvárkund néven ismert Zsotmund lovag első András seregének egyik katonája volt. Létezése bizonyított, mivel neve a képes krónikában jelenik meg, amikor 1051-ben a német császár hajói alá úszva egymás után megfúrta és elsüllyesztette azokat. Történelmi létezését valószínűsíti még, hogy a képes krónikában az eseményt, az előtte és utána szereplő neveket más korabeli oklevelek is említik.
3: Na mi van még?
4: Lamacsúrádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

Ez a lamecsú hangja. Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag. You are a part of the resistance.

Lord.

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Tech felhő ajánló.
1: Kort.

0: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Με καλά. Αν δεν στεγνώσουν σήμερα, θα στεγνώσουν αύριο.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket,

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Ég. Az ég az atmoszféra, vagy a világűr része, ami az égi testek felszínéről látszik. Bonyolult pontosan meghatározni bizonyos okok miatt. Nappal a Föld ege olyan, mint egy sötétkék felszín a levegő fénytörése miatt. Az eget néha, mint egy bolygó gázhalmazállapotú atmoszférája zónájának sűrűjeként definiálják. Este egy sötét felszín az ég megjelenése, vagy egy csillagokkal borított terület.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Look at us, but do not touch.
1: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: Tegfelhő ajánló.

0: Én már 12 órája.
1: Te tükrangő őrül.
0: Csak visszaváltam a poharakat.
2: Nem lehet.
0: Mi?
2: Nem lehet.
0: Ez hazugság.
1: Nem, ez komoly. Nem, nem ez lehet. Maga a valóság.
2: Csak elkerékedt a pénzre, nem adják vissza.
3: Jajajajajaj.
1: Nem lehet, hogy miért van.
0: Mi a fasz?
3: Kiveszett.
2: Azok egy kapcsolat visszaviszik.
3: Kapitalista gecik.
0: Az!
3: Ajándék!
0: Ki a faszomat kell ezért elküldeni?
1: Hát az

0: Massa megonyára. Még van ilyen ő.
1: Ne
0: haragudj, kocsi, ki vagy tiltva a természetből, kocsi. Itt
1: menjetek
0: el. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n

Especially the 3 America Gigi virus corona.

0: kiállt a fülön borulva, hogy Ildikhoz kimondom, mit művel. És látom, hogy hatalmas csetepatéron, csak most utána fogunk járni annak, hogy a pasi dolgában mit gondol Ildikóról, és milyennek az egész problémának az alapja, hogy kövestek, hogy ide is, hogy mi is a pasival.
1: Kíváncsi
0: lettem volna,
1: ha reggel
0: ugye
1: ezt megcsinálja, akkor
0: azért,
1: akkor
0: rá
1: mit mondtál
0: volna?
1: Senkire nem
0: tartozik
1: az egész.
0: Te vagy a párja, szia! Már találkoztunk Zola.
2: Hello.
0: Szia,
2: keresztemet Tamás.
0: Szia Tamás, mi a baj? Mert hallottuk, hogy most volt egy probléma. Elmondod nekünk, mi a baj?
2: Hát nem kéne így adásba betenni, szerintem, mert nem publikus szavakkal mondanám el, de...
0: Finoman mondd csak el, mit történt, mi a baj?
2: Nem, ez egy kicsit buta volt tőle, hogy lehúztam el itt és megmutattam, mert én nem tartottam eddig egy kívának, de most...
0: Éppen azon tűnődtünk Malkával, hogy van rajta melltartó. Himbilimbi. Nincsen neki! Ó, nincsen neki! Majdnem levette pedig! Látod? Majdnem levette.
2: Nem gondolt át szerintem, és egy kicsikét hirtelen.
0: Ez már sok volt, szerinted?
2: Nem. A bikiniben jó, lássák, mert az jó. Arra való, de az, hogy adásba lehúzza, az azért az én barátom éneket ne csinálni.
0: Meg Ildikó mindezt a show kedvéért csinálta, ezt a kis mozdulatot, ami alapvetően semmi nem volt.
2: A show kedvéért csinálta, nekem ne ígessel le mindenkelőt.
0: Ez remélhető téged szerintem. Hiszen itt volt egy tanga a fürdőruhában, ami eléggé szexi volt. Megnyerte ezt a mai műsort, de. És nem azért nyerte meg, mert ezt lehúzta. Gondolj csak bele.
2: Jó, de
0: vagy ha ezért nyerte meg, nem vagy rá büszke?
2: Nem.
0: Világos. Az ember a másikat nem az alatt ítéli meg, hogy a barátnője egy műsorban csinál egy ilyen mozdulatot. Azért jött ide, mert szexinek érzi magát, mert te általad szexinek érzi magát, te elkísérted, bíztál benne, felment a színpadra, és semmi ott nem csinál, sőt semmi ott nem mondott, ami arra utalna, hogy egy rossz életű, akár...
2: Most én elmondom neked, hogy ezt nem egy emberrel beszélgettük itt, amíg ment ez a műsor, és ők is megmondták, hogy ezt nyugodtan kihagyhatta volna, és ezt átgondolhatta volna. Uh-huh. Műsorvezetőtől, versenyzőktől kezdve mindenki elmondta.
0: No, hát akkor nézzük, hogy szexi vagy nem szexi a hölgy, megnézzük-e őt melltartó nélkül, ő fürdőruhában. Igen, hogy ne, persze, nyilván, köszi, mindjárt találkozunk. Jó, álljon fel egy kicsit, mondd el neki, az egész dologról mi a véleménye. Komolyan fogom mondani a véleményem, a más mai dologról, hogy ő reagálja. Mondja le
3: magam. Nagyon
0: alapjú
3: vagy, de ez egy mai hír, hogy Orbán rendelettel írta felül a bírósági ítéletét. Az operatív törzs dönthet a sajtó beengedéséről a kórházba, ez egy reggeli hír. Meglep téged?
4: Dehogy lep meg. Hát amit Orbán akar, az úgy lesz, ha véletlenül egy bíróság másképp dönt, és visszamenőleg azt mondja, hogy ez is ez nem volt szabályos, nem volt törvényes. Hát akkor majd megváltoztatjuk, hozunk egy rendeletet, és akkor nem ez fog dönteni, hanem amaz fog dönteni.
5: Olyan jó dolog, hogy van ez a Mária Rádió. Olyan jó, hogy mondjam, sok helyre eljuthatunk. Én nagyon szeretem hallgatni. Sokszor, amikor mint nem írok, vagy valamit nem fontos dolgot csinálok,

0: hogy mondjam, nem kell védekezni. A híradóban mindig valahogy sokkolják az embert, hogy ez történt, az történt, az ember akkor kétségbe is esik, meg minden. De már a rádió olyan kerek, olyan ilyen puha, hogy az ember hallgatja, és épül a lelke, szépül, megnyugszik, erő, lendület, bátorság tölt el.
1: Van, hogy én már katonának érzem mondjuk magam, hogy harcolunk, hogy fegyverkezünk már, mint a lelkünkben, tehát, hogy harcban állunk a puskapor a levegőben, tehát egy háborús készülődésben vagyunk állandóan.
2: Állandó harcot akar jelezni, mutatni, és így akarja valószínűleg harci készültségben tartani a híveit. Azt akarja jelezni nekik, hogy egy pillanatra sem szabad nyugodtan hátradőlni, hiszen az ellenség itt van a körünkben. Ki az ellenség? Hát te meg én, akik nem szeretik, nem támogatják, ellenzik vagy személyében, vagy politikailag mindazt, amit csinál. Itt az ellenség. Állandóan harckészültségben kell lenni, és ezt nem csak a mindennapokra érti, és a kisebb-nagyobb dolgokban, hát akár a vírussal szemben, itt a járvány idején is hányszor hall.

van vele, és amúgy az a munkatársaim, hát lelkesen dolgoznak, de hát hogy élek, de miből élek? Úgyhogy én biztatom a Mária Rádió hallgatókat, hogy ne csak fogyasztói, hanem támogatói is legyünk ennek a rádiónak. Adja az Úr tényleg, hogy mondjam, segítsük, hogy tényleg működni tudjon ez a szép adó.

0: anyák, vagy akik segítenek neki, ismerik őt nagyon közelről, és tudják, hogy mik az ő fő kívánságai, mik az ő fő szóhasználatai.
1: Tehát, hogy a maga műsor készítésbe is, ha bevonjuk magunkat, hajrá, adja az Isten, hogy Mária Rádió, mindannyiunk rádiója legyen, itt a Kárpát-medencében. Dicsértesse meg Jézus Krisztus.
2: Balasz.

0: A Macsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Udmurtok.
5: Táplálkozási szokásaik. Pelnyanyi. Az udmurt konyha leghíresebb étele a pelnyanyi fülkenyér. Nevét formájáról kapta. Tésztája régen rozs és búzaliszt keverékéből készült, tojást nem adtak hozzá.
1: Lakmacsun Rádió.
6: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
7: Hátfájás.
8: Aktív életmódot folytatunk.
9: Mosogatógépen is moshatunk.
6: 1993-ban te voltál az első
10: zongor.
9: Élvezze hát az életet.
6: Hogy vagy mindenre képes?
11: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
12: Semmi sem víz kárban.
11: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
11: Ön a legfontosabb a világ.
6: Már is benne van.
11: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
9: Ne feledje!
1: lamacsun.hu/donate

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

dance, we no make no one.

Lamacsun Rádió. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.
2: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
3: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Ez a dalmat a

0: Lamacsun!
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre vegyérték elektronjai közössé tételével.
5: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg, vagy edd meg.
6: Zamatos, mint a lamacsun.
7: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Almacsúr Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Dánia, Djibouti és a Dominikai Köztársaság nemzeti himnuszait egyszerre.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.

I

All right.

every word I say, and every breath you take, takes you down.

the loneliness and the regret.

Presenting it back.

0: try to summon the spirit.
1: Hey,

Thank you.

Thank you.

Work, work, work, work. Imagine what might, like,

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

Oh, my God.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Sziasztok! Ez a Bér. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: first. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
3: Velem.
0: Én.
2: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
3: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
3: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szó igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
3: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni, mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
3: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer Void zenekarra.
3: A Cancer Void együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már. Az első külföld.
3: Az első, meg igen, egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágráb, hol volt, Pulávon. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz.
3: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből, és nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát hogy az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk. És...
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az oszvari Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
3: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt, igazából, nagyon faszal.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
3: Hát...
4: Csak viccelt.
3: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó, hogy létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, a Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor, na jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és... Hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
5: Hát meg szerintem fontos ebben a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy nagy egyszer majd ruhába rakom töltényebből bajuszba, azt mondja, hogy megy a gigizés, mint az állam.
3: Hosszú haja.
5: és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
5: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurvasok aktív zenekarra, meg kurvasokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintér. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
2: És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez. És igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítom.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
3: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fessusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfern nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen eközi az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
3: abszolút
1: terv.
3: Ja, Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, bocs, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
3: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
3: szám. Ez nem így.
6: Új az a szám, hogy
2: hát a néző, az, hogy az első számot játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
3: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
3: mi köszönjük.

0: Na, ez ott volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Lakmacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Thank you.

Ah!

walking, walking, walking, walking, walking.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lahmacun Rádió.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A
0: műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lahmacun Rádió.

0: ez a lamecsó hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: A Lamacsor Rádió műsor készítőinek Szomját, az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Kesei Tonikot.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istárkapu. Az Istárkapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.
2: Lakmacun Rádió. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?
1: Ez itt a Lakmacun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
3: Lakmacun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
6: A Lakmacun Rádiót az italműhely támogatja.
7: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Rigai öböl. Föld és víz rajza. A léghorgászat a lettek és észtek kedvelt téli sportja. 2013 márciusában, mikor a jég hirtelen olvadni kezdett, 220 embert kellett kimenteni a jégtáblától.
3: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lakmacun.
3: Lakmacun.
2: Rádió.
3: Lakmacun.
2: Rádió.
3: Lakmacun.
2: Rádió.
3: Lakmacun rádió.
8: Na mi van még?
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
6: A Lakmacun rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: A Macsó Rádió. La Macsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

for a watch. How you talk to me.